Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. Változatot.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lép is rád!

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott?
7: ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu/dióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-jén. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott?
7: ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítik. Szesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
3: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózióvédelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek. Nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várhat.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
8: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
11: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: A múlt

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-jén. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott?
7: ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés...

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az otthon start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ne feledd, Lépés Rádió.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió, egy lépéssel közelebb.

lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítik. Segítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozz meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépésre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

életet, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
10: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!

0: Kellemesen szép délutánt kívánunk minden Népés Rádió hallgatónak 2026. május 12-én délután. Ez itt a Lépés délután és a Lépés délután podcast közös műsora. Podcast adásunkat a YouTube csatornánkon Lépés Rádió Official hallgathatjátok. A mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina és Sanyi, és sziasztok!
1: Szervusztok! A májusi eső aranya tér, szokták mondani.
2: Azt most szakad megint már. Éppen,
0: hogy nálad szakad, itt nem szakad a város másik végén, vagy közepén jelen.
1: Nálunk a szél fú, de rendesen, úgyhogy figyelj, változatos, kedves országunk időjárása, de ide jó.
0: Annyira, hogy pár utca különbséggel is különböző az időjárás, de megszoktuk ezt a változékonyságot itt májusban szerintem. No, mai műsorunkban érdekes témát hoztunk nektek, méghozzá arra fogunk beszélni, hogy lábúj hegyen a saját életedben. No, ez a mai műsorunk címe. Hamarosan belevágunk, és elmondom, hogy mi alapján készült a mai műsor, meg hogy konkrétan miről is szól, de már alapvetően elég is sejtelmes a címe. Előbb elérhetőségeink www.lépésradio.hu, itt van nekünk egy kívánságdobozunk, egy hallgatói messenger csoportunk, aztán ott vagyunk a Facebookon is, tessék lájkolni, követni, feliratkozni Facebook, illetve a többi közösségi platformunk csatornáira. Lépés Rádió néven lehet minket találni mindenhol, de Facebook címünk facebook.com/lépésrádió, és számos mobilapátra is tudtok minket hallgatni. És írhattok is nekünk e-mailt.
2: Az infokukat lépésrádió.hu e-mail címre.
0: Sanyinál volt egy pici bizonytalanság, úgy éreztem, vagy nem
1: Sanyi,
0: tudom.
1: Sanyi, nem változtattuk meg az e-mail címünket, remélem.
0: Nem csak a bizonytalanunk, hogy az infokukat.
1: Azért van, mert halló, hát ez eddig zsírt, érted? Ki is a vajon, érted? És akkor eltett 30 év, és...
2: És ettől csak történt Sanyi, valami, vagy mégsem.
1: Öregszel.
0: Köszöntsük a névnaposokat, aztán pedig felvezetem a mai témát, és zenélünk egyet. A pongrácokat köszönhetjük, egy pongrácot nem ismerek, latin eredetű jelentése, igen, latin eredetű jelentése pedig minden plusz erő hatalom. Minden pongrác nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, és ahogy Sanyi mondta, valóban fagyos szent, mert most vannak
1: szervát,
0: a fagyos szentek.
1: Pongrác és Bonifác.
0: Nem, pongrác, szervász, Bonifác, rossz sorrendben mondtad, ugye?
2: Lesz, most így ez a sorrend.
1: Hát én a sorrenddel nem foglalkozom.
2: Hát. Igen, hogy mindig így szoktunk, hogy szervász, pongrác, Bonifác, és amúgy nem ez a sorrend.
0: Nem,
2: igen.
0: Pongrác hát, van elő, és utána szervász, és utána Bonifác, én úgy tudom.
2: Amúgy meg én a pongrácot a szomszédok című teleregényben volt egy pongrác nevű kisrác, aki ugye ott lakott a házban.
0: Hát igen, alapvetően embert, pongrácot nem ismerünk, tehát valós.
1: Hát
0: nem
1: szervászot sem, meg Bonifácot sem.
0: Bonifác macskának,
1: mert kutyamacska névnek adhatod a Bonifácot, de embernévben még...
0: Pedig van Bonifác, hidd el, férfi név.
1: Tényleg? Szegény.
0: Van, akit így hívnak.
1: Nem, hogy a Bonifácot el tudom képzelni, vagy a fiúkutyának.
2: Nem. Egy szervát. Egy három kutyája van, tudod? Szervát, pongrát, Bonifát, hozzám. Megyünk vadász.
1: Hát ez jó.
0: Erről nekem eszembe jutott egy nem rádiókompatibilis bic, amit nem tudok rádiókompatibilisre tenni, így nem mondok el.
2: Hát, hogy zene után sikerül, várja.
0: Nem sikerül, úgyhogy ezt nem fogom tudni. Nem, ezt adáson kívül elmondom nektek, de adásban nem fogom elmondani. Elnézést kérek a hallgatóktól. Viszont megyünk tovább, és nézzük azt, hogy mi is ez a lábúj hegyen járás. A legveszélyesebb börtön talán az, amikor lábúj hegyen jársz a saját életedben, csak nehogy véletlenül megzavarj másokat. Sokan úgy élik a mindennapjaikat, mint állandó vendégek lennének a saját világukban. Halkabban beszélnek, visszatartják a gondolataikat, elrejtik az érzéseiket, és egyre kisebbre húzzák önmagukat azért, hogy mások kényelmesen érezzék magukat mellettük. Nem akarnak konfliktust, feszültséget vagy rosszalló pillantásokat, így hát alkalmazkodnak. Újra és újra. Csak hogy ennek ára van. mert minden alkalommal, amikor elnémítod magad, hogy mások nyugalma sértetlen maradjon, egy kicsit távolabb kerülsz attól, aki valójában vagy. Eleinte ezt alig lehet észrevenni. Később viszont megjelenik a fáradtság, a belső üresség, a szorongás, vagy az az érzés, vagy mintha már nem is saját életedet élnéd. A mai világ különösen ügyesen jutalmazza a szép megfelelést, azokat, akik udvariasak, simulékonyak, jól kezelhetők. Kívülről minden rendben van velük, de belül pedig lassan eltűnnek önmagukból. Fizikailag jelen vannak, de lélekben valahol egészen máshol járnak. És amikor valaki egyszer csak abba hagyja ezt a lábújhegyen járást, az szinte mindig kényelmetlen lesz a környezetének. Nem azért, mert rombolni akar, hanem mert többé nem hajlandó eljátszani azt a szerepet, amelyben állandóan kisebbnek kell lennie önmagánál. Talán az igazi fejlődés ott kezdődik, amikor már nem kérsz elnézést azért, hogy helyet foglalj a saját életedben. Ezzel végszó alapján szerintem egy picit zenéljünk, és akkor innen folytatjuk, és belecsapunk ezen témába.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Kellemesen szép napot a most bekapcsolódó hallgatóinknak. Ez itt továbbra is a Lépés délután és a Lépés délután podcast, és hát arról beszélgetünk ma, hogy Lábujjhegyen a saját életedben. Na hát egy Facebook poszt alapján készült a mai műsor, és a mai két órás műsorunk azzal fog elsőként foglalkozni, hogy mikor kezdtünk el Lábujjhegyen járni. Legalábbis az első blokkunk. Az annak gyökerét keresjük most, hogy hogyan és mikor tanuljuk meg visszafogni önmagunkat. Vajon családi minták, társadalmi elvárások vagy korábbi sérülések alakítják ki bennünk azt az érzést, hogy jobb csendben maradni. Kérdezlek titeket, hogy volt-e olyan időszak az életetekben, amikor úgy éreztétek jobb hallgatni, mint önmagatoknak lenni?
3: Én Lábujjhegyen talán, ha ez a poénos része a műsorunknak, az első két perc, tehát Lábujjhegyen szerintem egy éves koromban jártam utoljára. Azután nagyon már nem igazán szoktam ilyet tenni, mert alapjával éve mindig is egy önálló, harcos, megmondó, kiállók magamért neveltek a szüleim, de talán amikor felnőttem, akkor voltak időszakok, amikor csendben kellett maradjak, amit nem szerettem. Nekem... El kell gondolkozzak, hogy mikor is volt az. Szerintem a kamaszkoromban volt az, amikor jobban tartottam a szülői szülői védelemtől, vagy túlféltéstől, és akkor azért volt, hogy csendbe kellett maradjak, hogy ne kapjak szobafogságot, vagy ne nézzel tévét, vagy ne mehessek el a barátaimhoz, tehát talán akkor kezdődött, de sokáig nem tartott, de akkor gyakoroltam a felnőtt koromra, hogyan maradjunk csöndben.
2: Hát nem eleget gyakoroltad.
3: De nem eleget gyakoroltam, mert sok nem ragadt rám a koszon kívül.
2: Na, nekem meg az életemben amúgy a gyerekkorom volt csendes. Tehát én alapvetően én nagyon jó gyerek voltam, én nem keveredtem balhékba, én nem verekedtem, nem vitatkoztam, elkerültem a konfliktust, alkalmazkodtam mindenhez is, és egy csendes, de azt gondolom, hogy mondjuk olyan általános iskola időszak alatt, tehát olyan 6 és 14 éves kor között, vagy 6 és 15 éves kor között talán voltam inkább ilyen csendesebb, ilyen bezárkózottabb lélek, és nekem meg pont a kamaszodása, a felnőtt érés folyamán az, hogy bekerültem új közösségbe, új társaságba, úgymond nyitotta ki a csipámat, és nyíltam ki, és lettem ilyen dumoláda, mint most vagyok. Tehát meg ennyire megbízható, ennyire nem is a megbízhatóság, mert ez a kardinális igaz, hanem inkább azt mondom, hogy ennyire kitartó típus. Nekem ez felnőtté válásom folyamatában az inkább a kamaszkoromban, mondjuk olyan 16 éves koromtól kezdve mondjuk ez kezdett kialakulni. Kezdtem így átalakulni, és így kinyílt a világ előttem.
3: Kinyílt a csipád, mi nem jártál óvodába, nem bírtad kitombolni magadat, ezért azért volt egy jó fiú. Vagy jártál volna óvodába, apukám!
2: Nem hát akkor lehet, nem lettem ilyen volna annyira jó fiú, de így nagyon. Én nekem mindig azt mondták, anyuméknak mindig azt mondták a suliban.
4: Ilyen a jelleme.
2: Anyuméknak mindig azt mondták a suliban, hogy Robival semmi baj, nincsen egy áldott jó gyerek, csak alszik az órán.
3: Én az iskolában én is órán voltam csendes, de te Sanyi aludtál órán?
4: Nem, én nem emlékszem, inkább így ezekben a délutáni tanulókörökbe aludtam, néha beleesett.
3: De Sanyi is jó gyerek volt, de Sanyi most is jó gyerek.
4: De amúgy, igen, tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen jellembeli
2: vonás. Miért én most rossz gyerek vagyok, Karina?
3: Néha igen, de az meg kell. Néha igen, de az hát, meg kell.
2: Nem tudom, én alapvetően, hogy egy jó természettel vagyok meg.
3: Így, jó, azt de mondom, néha hogy rosszak, ott is az meg kell, az meg belefér.
2: Aha, jó. Akkor ugye elromoltam.
4: Ja, szépen lassan elromlottál egy kicsit.
2: Pozitív értelemben romlottam.
3: Igen, el. Igen, de egy kis csibészség azért belefér, tehát az picike csibészséged van, de alapjaiban a jó típusú ember vagy. Igen. Sanyi meg a túl jó, tehát
4: romlás.
3: Életében szerintem egy, nem tudom, tehát így csináltál valami rosszat Sanyi életedbe?
2: Viszont Sanyinak szerintem mai napig van olyan életszakasz, vagy olyan
3: ja, hogy papucsba jár, nem,
2: hanem olyan, amikor inkább úgy van vele, hogy jobb, ha hallgat, mint hogy kinyitná a száját.
3: És ez Sanyi nem jó, mert néha sokkal jobb lenne, ha kinyitnád a szádat magadért, másokért, és akkor, de Sanyi nem ilyen, Sanyi igen, ő hallgatag.
2: Ebben most nem mond, hogy nincs igazunk.
3: De hát ezért egészítjük ki egymást, én meg egy nagy szájú papagáj.
4: Hát az, ja, hát az nem.
2: Hát Karina, még a papagáj lenni.
3: Hát, na jó, mit szeretném, mi legyek? Kaméleon, papagáj, nem tudom én.
2: Hát az egyik jobb, mint a másik.
3: Liba.
4: Varjú.
3: Varjú nem vagyok, az nem.
4: Nem, az nem.
3: Nem, az nem vagyok varjú, de mit szeretnél? Hát a papagáj a legjobb, ami rám illik.
2: Na most szerintetek miért félünk annyira attól, hogy kellemetlenséget okozzunk másoknak?
3: Hát már aki fél.
2: Már aki fél,
4: nem,
2: igen.
4: Az nem félelemből nem akarsz.
2: Na, Sanyi, mesélj, miért nem akarod megmondani az igazat? Vagy a véleményed, nem is az igazat?
4: Hát, hogyha...
2: Mesélj, hallgatunk.
4: Véleményem én...
2: Jön a pálya.
4: Van is véleményem, de hogy így az, hogy valakinek szándékosan akarsz kellemetlenséget okozni, nem, az azért...
2: Nem szándékosan, de például van egy élethelyzet, mondok, és neked az élethelyzet, van egy véleményed, de inkább nem mondod ki, mit szól mondjuk a rokonságod, a családod, a lakóhelyed, a környezeted hozzá, ha te ezt kimered mondani. És inkább nem mondod ki, hanem ne bánts meg senkit, hanem inkább magadba folytod. És ez rád, ahogy én ismerlek, azért van, amikor jellem. Nem feltétlen mindig, hát, mert sok esetben kimondod, de nálad jobban jellemző, mondjuk, mint rám vagy Karinára, végképp nem jellemző, mert Karina az oda mondja annak, akinek nem tetszik, az
3: igen,
2: hát én is oda mondom.
3: Én oda, igen, mert hát én így tartom korrektnek, még ha meg is bántom, jó, van azért, akinek nem, tehát mit tudom én, anyukámnak néha nem mondom meg, mert azért ő már babakorba lépett, visszafele megyünk, és ő neki már nem lehet mindig úgy is, ahogy megmondani, és én például nála gyakorlom ezt a csöndbe vagyunk, és csak bólogatunk, mert ő vele már nem lehet, tehát tekintettel kell lenni rá, de...
2: Vagyis lehetni már... lehet, csak nem tudsz vele mit kezdeni, mert úgyis beláll a hülyeségbe.
3: A pontosan.
2: Igen,
3: értelme nincs,
4: nem tudod meggyőzni, nem tudod.
3: Meg megbántani sem akarom, mert akkor meg mondom,
2: mesértődik.
3: Igen, tehát nem gyerekkor fele megy, igen, és akkor nehéz, tehát nem siratjuk meg.
2: Egyébként meg egy valamit mondok nektek, és az arany középút ebben az, és ez saját tapasztalat, hogyha ugyanúgy megmondott, mint Karina, csak nem mindig abban a pillanatban, amikor akarod. Tehát veszel egy nagy levegőt, hátra lépsz, visszaszámolsz 10-et, és akkor végig gondolod, hogy lenne ezt jó megmondani, és megpróbálod olyan pillanatban, lehet, hogy nem is akkor, lehet, hogy akkor, de meggondol, megfontoltam. De vagy pedig nem akkor mondod el, hanem másnap. És sokkal a kevésbé fogod megbántani, még véletlen sem, és ezzel nem azt mondom, hogy nem mondd meg, csak gondold végig, mielőtt kimondod, mert lehet, hogy például Karinának az a típusa, egybe odavágja azt úgy, hogy úgy üt, hogy olykor olyan.
3: Néha igen, tehát, hogy ember én is
2: alapvetően,
3: mondom azért.
2: De ez nem jó minden esetben. Tehát, hogy meg jó, lehet mondani szép, ugyanaz szépen is.
3: Belállok szembe, tehát ha egy polgármesterrel, ha egy rendőrrel, ha egy tűzoltóval, ha egy köztiszteletben álló olyan személlyel, akivel mondjuk problémám van.
2: Köszönöm a dicséretet.
3: Teljesen másképp mondom el azt, hogy nekem valami nem tetszik.
2: Értem, már miért beszélsz velem olyan szép.
3: Igen, de mondjuk a szomszédasszonynak, aki tudom, hogy kettő, azt elküldöm a melegebb éghajlatra, ha tetszik, ha nem, meg szobá, meg vitába szállok vele, mert az, tehát kriminális, tehát katkett, kegyetlen, tehát szörnyű, tehát avval azért megengedhetem magamnak. Tehát én is már azért mérlegelek, de én azért jobban oda mondom. Hát,
4: igen, de azért elvileg ugye mindenki
3: valami. Hát nem, de most például lesz, hogy felszállsz, leszállsz a buszról, közlekedsz és bunkók az emberek, én a villamos kellős közepén elküldöm a oda. De nem érdekel engem.
2: Hozzáteszem én... azért egy kapcsolatban, ha meg pár kapcsolatról ott beszélünk, is. Ott is, de ott azért alkalmazkodsz, azért ott nem mindig, tehát például én pont így vagyok a párom, hogy mindent megbeszélünk, mindig mindent elmondunk egymásnak. De lehet, van olyan dolog, amit nem akkor egyből azonnal, és de nem csak azért, mert nem akarunk vitázni, mert úgyis valamikor mondjuk nézetkülönbségeink vannak, de szépen meg tudjuk pont azért beszélni, mert megtaláljuk az arra alkalmas időt. De ez nem mindenki, nem működik, én ezt is elfogadom. Tehát, hogy elfogadom, hogy nem mindenkivel lehet mindent megbeszélni, meg megtalálni.
3: Köszönöm, Sanyi ezt írt föl, hogy a Robi elfogadta, hogy mindenkivel mindent nem lehet megbeszélni.
2: De meg lehet beszélni mindenkivel mindent, de várjál, félreértesz. Meg lehet mindenkivel beszélni mindent, csak nem biztos, hogy mindenki alkalmas rá. Inkább
3: hát,
2: így módosítom.
3: Hát ugyanazt mondtad ebben, de jó, oké. Okay,
4: akkor már,
3: jó.
4: Ha nem alkalmas, mindegy, jó. Akkor nem
2: tudsz rá. Tehát én ezt így tudnám megfogalmazni.
3: Akkor, jó. Akkor,
2: hát van, akivel nem tudod megbeszélni, egyszerűen nem alkalmas arra a fajta kommunikációra, hát azt el kell engedni, hát azon már nincs
3: miért. Pontosan. Na,
2: akkor már nincs értelme, persze. De alapvetően törekedni kell arra, hogy mindenkivel mindent megbeszél.
3: Hát igen, ez sokkal jobb nyilván. Törekedni rá, igen, vagy levélbe, vagy írásba, vagy SMS-be, bárhogy. Tehát sok kiféle... Hát igen, ez sokkal jobb nyilván. Törekedni rá, igen, vagy levélbe, vagy...

0: átveszem a szót, utána visszaadom, ígérem, és folytathatod, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően nyilván van egy alap norma. Tehát ez mindenkinél más. De van egy alapvető kapcsolatom, hogyha párkapcsolatról beszélünk, vagy családról, akkor is, hiába a te gyereked, akkor is alkalmazkodsz az ő hülyeségeihez, meg ő is a tiédhez. Akár a párod, akkor is alkalmazkodnod kell a párodhoz is, meg őnek is alkalmazkodnia kell hozzád. És egyébként például, ha meg párkapcsolatról beszélünk, akkor ahogy telik az idő, úgy csiszolódtuk egymáshoz. Ez egy hosszú dolog, tehát egy rövid távú kapcsolat esetén ez nem működik, hosszú távú kapcsolat esetén működik, és igaz, amit mondok. Tehát az, hogy maga az, hogy alkalmazkodnunk-e valamilyen szinten emberileg is egymáshoz, meg minden téren is, viszont nyilván elfogadónak is kell lennünk a másik felé, másképp nem működik egyik sem. Tehát, hogy ezek ilyen összefüggő dolgok, viszont amikor már valaki annyira alkalmazkodó, hogy feladja önmagát, akkor az már nem alkalmazkodás, az már önfeladás, és ennek a határa valahol úgy ott lehet, tehát a normális egészséges alkalmazkodással nincsen baj, de ha valaki már túlzásba viszi az alkalmazkodást, akkor például azt mondom, hogy mindig minden csak úgy csinál, ahogy a párja szeretné, ahogy a gyereke szeretné, ahogy a családja szeretné, akkor azt már egy idő után nem is egyből, mert egyszer-kétszer ezt lehet egyik nap, másik nap, stb. Lehet másnap hozzád alkalmazkodnak, vagy mit tudom én. De az, hogy ez heteken, hónapokon keresztül mindig így van, akkor az már egyfajta önfeladás. Mit hát
1: köszönjük szépen a monológot, nagyon szépen kifejezted ezt a folyamatosságot. Én visszamennék mondjuk...
0: A gyerekkorhoz?
1: Nem, én az őskor történelem, őskornál kezdeném.
0: Hát amikor azért nem kell visszamenni.
1: Hát figyelj, én nem csak a gyerekkorig mennék vissza, tehát mint példákkal illusztrálnám, amit elmondtál. Tehát a gyerekkorban megszületik egy gyerek, az első 3 év, ha nem iratod be óvodába és otthon vagy, akkor tanul valamilyen szintű alkalmazkodást az időhöz, térhez, emberekhez, akkor tanul. Most elkezd óvodái 3-4 évét, elkezdi, akkor tanul, kezdi megtanulni még jobban, és akkor tanulja meg a közösségi alkalmazkodást. Ez iskolában fokozódik egy kis nyomással azért, mert kell nyomásnak, mert van egy családod, van egy iskola, meg van egy baráti társaság, tehát akkor három fele kell alkalmazkodnod, és azért itt kellene egy szülői védelemnek lenni, hogy ezt az iskolai nyomást, ezt a szülő átforgassa, hogy ne érezze a gyerek azt, hogy ott az a túl sok megfelelés teher. És akkor utána jön a másik iskola, a harmadik iskola, a barátok és az élet, és akkor jönnek a futó kapcsolatok, ahol alkalmazkodnod kell, de azt is a családi szülői példából viszed tovább. És amikor már együtt élsz valakivel, hát na az a legnehezebb, amikor összebútoroztok, még nem ismeritek egymást, és akkor megtanulni alkalmazkodni, de alapból biztos, hogy a családból hozott ezt az alkalmazkodási képességedet, tehát amit látsz otthon, amit tapasztalsz, és ha jót tapasztalsz, és nem elnyomást, akkor te is jól fogsz tudni alkalmazkodni.
0: Jó, én amondó vagyok, hogy egy picit zenéljünk, és akkor innen fogjuk hamarosan folytatni a lépés délutánt és a podcastet is. Tartsatok velünk továbbra is.

0: és rádió, és a folytatásban megyünk tovább most a megfelelés ára, ez a blokkunk címe. Ebben a részben arról beszélünk, hogy milyen belső ára van annak, amikor valaki éveken át mások elvárásai szerint él. Sokszor csak akkor vesszük észre a veszteséget, amikor már elfáradtunk önmagunk elrejtésében. Kérdezlek titeket, hogy milyen jelekből lehet felismerni, hogy valaki már eltávolodott önmagától?
1: Talán kívülállóként, mondjuk Robi esetéből, hogyha túlságosan a szülők alatt vagy, tehát túlságosan sokáig vagy csendes, mint amilyen Robi volt, és visszahúzódó, és mindig olyan jó kis...
0: De várjál, én alapvetően a családom belül, és ez nagyon érdekes, mert szüleimnél nem voltam olyan csend. Tehát itthon kiéltem magam, én alapvetően a közösségben voltam csendes.
1: Aha, ja, hogy te csak kifelé.
0: Tehát én kifelé, én az iskolában, az osztálytársaimtól vonultam el, különcködtem, de családom belül szüleimtől egyáltalán nem, vagy testvéreimtől.
1: Tehát akkor otthon voltál a rossz gyerek, a külvilágnak?
0: Hát otthon sem voltam egy kifejezett rossz gyerek,
2: nem de mondhatjuk így, rossz, csak igen,
0: hanem tehát inkább az, hogy elevenebb, vagy otthon éltem ki azt a fajta gyerek.
1: Igen, volt, tehát akkor a külvilágnak más
0: tűnt. Meg pedig meg voltam az a kis csendes, meghúzó, jó fiú. De amúgy meg családom belül, elmesélem, neked egyébként ez olyan kettős. Azért volt nekem ez olyan kettős, mert például, hogyha hozzánk jött bárki, vagy bármilyen olyan élethelyzet volt, hogy hozzánk vendégek jöttek, akkor én mindig a felnőttek között kint ültem gyerekként már. Én mindig kint okoskodtam, idézeltéve okoskodtam.
1: De akkor te nem maradtál gyerek státuszban sokáig?
0: Persze, nem azt mondom, hogy sokáig, de gyerek voltam, mert a szülőnek mindig a gyereke vagyok. Tehát, hogy valamilyen szintén...
2: Jó, de most egy a konkrét gyerek
1: volt. Igen, de most akkor a te példádból akkor egy másik példa. No. Nem jött be.
0: Mondja egy másik példát.
1: Például ez a túlságosan anyuci-pici kisfia, és mindent megcsinál helyetted, és egyszerűen, amikor felnőtt sem hagy téged érvényesülni, és gyerek státuszban maradsz azért, mert nem érzed magad képesnek arra, hogy felnőj. Tehát nem tudsz megoldani semmit.
0: Most én inkább nem mondok semmit, hogy kire gondoltam. Jó.
1: De nem gondolok semmire, ez most névtelenül nincs névkötve hozzá.
0: Én gondolok, tehát az a baj.
1: Én nagyon sok mindenkit föl tudnék én is sorolni, aki így él, de nem sorolom föl. Általában ez csak egy példának, hogy az például egész életében gyerek marad, és mindig elnyomják is abból, te, ha nem tudsz kitörni, akkor 50-60-70 évesen is gyerek maradsz, és ez nem jó. Mert elveszik az önállóságodat, a döntés képességedet, és nem tudsz felnőtté venni. A másik. Mondjuk elválnak a szülők. Maradsz anyukánál, de anyuka is rosszul dönt, mert nem képes a gyereknevelésre, és egyszerűen mindig is egy elnyomott gyerek leszel, mert egy ilyen nem kívánatos gyerek vagy, és csak vagy, de minek. Ott is igazából a gyerek, ha gyereke lesz, ha elköltözik, minél jobban hamar el szeretne menni, mert neki nem jó. És ez a párkapcsolatában is egy elnyomó lesz, és mindig is egy elnyomót, egy áldozattípus lesz. Mert nem tud érvényesülni a saját életében.
0: Én inkább
1: sem,
0: azt mondom, hogy lehet.
1: Pici kis kisegér lesz.
0: Lehet. Én azt mondom, hogy lehet, mert nem mindenkire igaz a ilyen.
1: Nem, ez most csak én az ismerőseim, barátaim példájából. De hát aki meg lázadó típus, aki szeret élni, aki szeret beszélni, aki szeret döntéseket hozni, aki kiáll magáért már kamaszkorában is, mint ahogy például én is, hogy én ezt szeretném, nekem ezt kell, én megvalósítom, akkor a sokkal jobban meg tudja az életét is valósítani, és nem lesz alárendelt szerepben, nem lesz egy túlságosan meg kell feleljek mindenkinek, mert jó, alapjában minden meg kell. A főnöködnek, a beosztottodnak, a Sanyinak, a gyerekednek, érted? tehát van egy alapvető megfelelés, de azért, azért, amikor túlzásba vagy, és mindig csak elnyomnak, és mindig csak, bocsánat, hogy megszólaltam, elnézést, hogy gondolkodtam, úristen, ezt én most alébb raktam, és mi lesz, és Jézus, mert hát nem, tehát ez szörnyű.
0: Ismerünk ilyen embereket sajnos.
1: Igen, sokat ismerünk, de mondom, én nem nevesítem
0: nem,
1: a dolgot.
0: Nem, én sem akarok nevesíteni sokat, senkit, sokat, csak sokat. Hogy én mindig elgondolkodom ilyenkor, hogy úristen, hogy lehet így élni le egy életet? Mert az, hogy mondjuk fiatal korodban nehezen tanulod meg, és úgy mondjam, olyan szüleid vannak, és nehezebben bontakozók ide, ki akarsz és kitörsz, az egy dolog. Mert az, aki egész életét, bocsánat a kifejezésért, nem tudom szebb szóval elmondani, tutyi-mutyi módon éli le, azt nem tudom.
1: Hát gyenge saját önmagához, gyenge saját életéhez, a másokéhoz, és egy ilyen nem is tudom, hogy lehet így élni. Tehát ez a túlcsú,
0: de lehet, valaki, látod, mert sok
1: lehet, persze, lehet, de...
0: És ezért nem akarjuk azon hallgatóinkat megbántani, félért is, ne esik.
1: Akik azt érzik,
0: hogy ők mondjuk félénkebbek, vagy nem mernek kitörni, tehát nem azt mondjuk mindenkinek bátornak, szabad szállnak.
1: Nem, hát ez csak egy példákat soroltunk.
0: Ez csak példákat mutatnak be. Tehát, hogy nem csak lehetnek. Azért mondom, hogy nehogy valaki félreértse és megsértődjön meg magára, vegye.
1: Nem,
2: ennek aztán vannak az ezek a hippi életérzés, ugye kitörök,
1: az is nagyon jók, a hippik, igen.
2: Azt üdösödök a tisztáson, vagy az erdőbe, vagy nem érdekel, csak hogy
1: Igen, az a, élünk is nagyjából úgy élünk, ahogy van, igen. De ezeket az embereket mindig kirekesztik, mert hogy hát semmilyen alapvető normának nem felel meg. Ez ugyanolyan, mintha mondjuk te valami más kitben hiszel, vagy más dolgot csinálsz, vagy más érdekel, ami nem a megszokott, akkor te rögtön egy renitens ember vagy, mert te más vagy. És azt nehezen fogadják az emberek el, pedig a másság az jó dolog.
0: Akkor én más vagyok, mert érdekelnek a hüvely gombák.
1: Igen, te más vagy, de engem meg érdekel a, mit tudom én, prostatakrém. Na.
0: Ja, értem. Jó, egyébként. Direkt mondtam a hülyeséget. Ez komolyan nem hülyeség.
1: Hát olyan hülyeségek.
0: Látod, miért dicséri a társadalom gyakran azokat, akik mindig könnyen kezelhetők?
1: Hát már birkák, befogod a kis birka karámba, kiengeded, van négy...
2: Milyen nincs kutyák? Vele gond, nem kell velük.
1: Terelő kutya, mi az? Sanyi, segíts. Mik azok a terelő kutyák?
2: Hát juhász.
0: Juhász
1: kutyák. Na, juhász kutyák. Van pár juhász kutya, meg egy kis pumi.
0: Puli.
1: Pumik. Terelgetnek a pulik, aztán vagy. Nem mész balra, nem mész jobbra, csak mész egyenesen. Azért, hogy könnyen lehet kezelni.
2: Vagy amelyre terem.
1: Befolyásolni.
0: Hú, én most nem egy képe megjelent, de...
1: Ne jelenjenek meg képek.
0: Nem túlságosan képen, vizuális vagyok. Karina, terelő kutya is.
1: Terelgetlek én téged ostorral is, ha akarod. Tehát.
0: De az már hajcsár, az már nem terelő, az már hajcsár.
1: Hát, így jártál. Igen, tehát szeretik azt például iskolai nevelésben is szokott előfordulni, hogy amikor csendben vagy, amikor jó fiú vagy, amikor teljesítesz, és nem vagy rossz, és nem vagy renitens gyerek, és nem rendetlen,
0: akkor az a legjobb. Nem kell rossznak meg renitens gyereknek lenni azért, mert te neked van véleményed, meg talpra esed.
1: De ott nem lehet iskolában neked véleményed, mert te csak egy gyerek vagy, te nem mondhatsz véleményt, majd a felnőttek azok tudják.
0: De mondhatok, csak nem a tanárnak, vagy nem úgy. Hát miért lenne a véleményem? Hát pont iskolába kell, hogy kialakuljon a gyerekben az, hogy néz, milyen
1: hát,
0: nézete.
1: Hát ezek az iskolai
0: az évek
1: nevelési.
0: Során.
1: Hát kellene, Robi, kellene.
0: De ennek ez lenne normális menete. Tehát azért az iskolának ezért kellene egyfajta kellene igaz hozzáteszem nevelnie is. Nem csak tanítógépek kellenének, akik bemennek, leadják az órát és hazamennek, és a diák meg nem tanul semmit.
1: Hanem, nem biztos, hogy a tanulásom ez a viselkedés. Tehát most mondok egy cuki példát, ami a drága kislányommal esett meg, nagyon rég volt, tehát volt elsős szerintem, és az második vagy harmadik héten történt. Leesett valakinek a radírja, elgurult, nem találták. És óra utolsó, mit tudom én, hány másodpercében az én kislányom kiszúrta a radírt, és fölragyogott arccal, ott a radír megtaláltam. Fölállt, lenyúlt, és odavitte, aki a radírját kereste. És kapott egy fekete pontot, mert nem viselkedett az órán megfelelően. De komolyan két hete járt iskolában.
0: Mi a bajod? Jól értettem?
1: Igen,
0: ezért én egy piros pontot adtam volna, hogy pont az, hogy jól viselkedett, segített a társának.
2: Hát, de hogyha ezt óra után találja meg, még a szünetben, akkor oké, de hogy azért, mert óra alatt.
1: Igen, az óra utolsó pár másod, lehet, hogy utolsó tíz,
2: hát már így is a vége volt.
1: Megvan a radír, tudod, hát kisgyerek aranyos, 7 éves örül, út, keresztül.
0: Ezért kapott. Hát az ilyen tanár, páros rábbal rúgnám ki abból az intézményből. Bocsánatot kérek, az ilyen.
1: Semmi baj, de.
0: Ez a véleményem.
1: És akkor szegény gyerek, érted? Hogy segítsen, hogy álljon föl, hogy legyen empatikus. Így aláírtam, nem írtam hozzá semmit, mondtam, tudom, hogy engedjük el ezt a fekete pottot.
0: Ó, én azért odaírtam volna, hogy a tanárnéninek egy kis...
1: Két fekete pontot.
0: Tanárnének két fekete pontot, igen, meg odaírtam volna, hogy egy kis illemtanra menjen már el a tanárnéni.
2: És tényleg nem azért, mert nyilván, mert mondjuk más gyerekénél látod, akkor is ez lett volna.
1: Akkor is ugyanúgy fölháborodok. Hát hogy lehet egy első osztálygyereknek úgy letörni a szarvát, érted, amikor segítő szándékkal egy radír elgurulását megtalálja ott a...
2: De nem az volt, hogy meglátta, azt odébb rúgja, hogy...
1: Szóval és akkor ezek után a gyerek nem talált meg egy radírt sem, mert azt mondta, hogy basszus, én ezért fekete pontot kapok, találja meg az ősörög anyám, érted?
2: Ja.
1: Na, és akkor ebben mit csinálnak? Hát birka vagy, ha jó vagy, jó viselkedsz, nem beszélsz, jó vagy, akkor maradhatsz, ha nem, akkor kiközösítik.
0: Lehet-e valaki kívül sikeres szerintetek, miközben belül teljesen ki van üresedve?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, szerintem nem. Tehát belül nem lehetsz ennyire megtört, hogy az kívülről ne látszódjon.
0: De tehát vannak sikeres... olyan emberek, én van. Meg azt gondolom, hogy lehet, csak vannak olyan emberek, akik erre képesek, és vannak, nem. Én például rajtam nagyon látszik, hogyha baj van. Tehát, hogyha valami, bármi problémám van, aki meglát, egyben megkérdezi, hogy mi a baj, mert látja, hogy nem tudom eltitkolni, hogy mondjuk van-e bármi problémám.
1: Hát akkor nem ez egy jó színésznek kell lenni. Hát de van, aki annyira ügyes.
2: Igen.
0: Aki annyira ügyes profi.
2: Vannak ilyen emberek, igen, akik nem.
1: Akkor lehet, hogy ezt tanulni kell.
0: Vagy ezt hozni is.
2: Vagy igen, vagy vannak ilyen.
1: Tehát a fapofát akkor tanulni kell.
2: A póker
0: arcot. Igen. Viszont van, mint a párom, akinek még annyira beszél az arca, hogy bármi véleménye van, azonnal megjelenik az arcán, és nem kell még beszélni, és szerintem őről, aki látja, az leolvas mindent az arcáról.
1: Akkor ő lesz a Grimasz király lány. Kalambóni, várjál, költünk neki nevet, Kalambóni Grimasz királylány. Ez így nagyon jó lesz, csak végén arról...
0: De várjál, amúgy azt mondta, hogy ő már nem Kalambóni, mert ismeritek.
1: Á, de ez, ha maradjon meg, ezt majd megbeszélem én vele, mert ez nekem nagyon...
0: Jó, oké, beszéld meg majd vele.
2: Azért már ahhoz több
0: ismerjük. Kedves hallgatod a műsort.
1: Igen, az egy nagyon jó védjegye maradt a kalambón.
2: De amúgy.
1: Igen.
0: Kommentálja alá nyugodtan, hogyha hallod a műsort. Na,
1: kikérem magamnak.
0: Ne kérd ki, most már ezt nem mozod le magad.
1: Nem,
2: várja, muszáj, hogyha hallja, akkor reagálni a személyes érintettség jogán.
1: Hát ja. majd biztos, hogy bereagálja.
0: Hát valószínű, vagy ha nem reagálja, akkor így járták, Karina. Ennyi megmaradt.
1: Így jártam.
0: Nincs szóval jelentőség
1: egyébként. Erre a csendben vagyok rá, tehát ez például ugyanígy munkahelyen is lehet, tehát ha olyan főnököd van, aki elnyom, és nem ad lehetőséget arra, hogy ötletelj, hogy előre
0: ez meg, nem igaz.
1: És hogy működj tovább, vagy fejlődj.
0: Neked mi a problémád?
1: Mert te egy kis titkárnő vagy, vagy te egy kis korszem vagy, te csak azt tud majd úgy nem kell, az jobb, ha te csak úgy ülsz, végzed a munkád, az marad csendben. Tehát ez is egy elnyomó.
0: Persze, ez is egy elnyomó, munkai elnyomó példa.
1: Igen. Tehát ugyanez van egy családban is, tehát ezt fejleszthetjük.
0: Igen, mert például te vagy a legkisebb gyerek, ne szólj bele a felnőttek dolgába, hiába felnőtt vagy, mert akkor is belenyomják az arcodba lehet, vagy mondjuk hál' Istennek nekem nem. Vagy például azt mondják, jó, hogy te úgyse értesz hozzá. Én láttam olyat, képzeljétek el, saját szememmel, fülemmel, mondjuk szememmel nem láttam, mert nem látok, de ott voltam, saját fülemmel hallottam. Apuka a lányának azt, csak egy véleményt mondott a lány, tök normálisan, semmi rossz indulat, semmi magas hangsúly, semmi vita nem volt, és az apuka meg így rámordult, hogy ja, úgy értesz hozzá, minek szólsz bele.
1: Vannak ilyen szülők, felnőttek, igen, akik azt hiszik, hogy ők találták ki a spanyol viaszt, és ők, Kolumbusz, Kristóf, és csak ők fedezték fel Amerikát.
2: Hát jó, de azokat... mondjuk olyan is van, aki olyanba próbál okoskodni, amihez tényleg.
1: Jó, hát olyan is van, persze. Én, igen.
0: Jó, de attól még lehet ezt nem így csinálni. Tehát lehet ezt normális hangnemben azt mondani, hogy jó, hagyjuk, vagy nem kellett, vagy mit tudom én. Tehát
1: én előre szoktam szólni, figyelj, ehhez nem értek, nem tudom nekem elnekezd mondani, mert a felét sem fogom érteni, amit mondasz. Ennyi kész.
2: Hát igen, ezzel már meg
1: is előre. Mondja el nekem, hogy nem tudom, milyen szerveren, az akármilyen izé mondhatod, tehát a szerverekhez nem értek. A hangtechnikához se értek. Én érted. Na de ha főzni kell, hát akkor abban nem.
0: Ahhoz se értesz.
1: De ahhoz értek, figyelj, a romlott frankfurti leves dunkszas üvegben elvíve XY helyre, ahhoz nagyon értek.
0: Jó, picit zenélünk, aztán jönnek a 3 órás hírek, és sőt, már lehet, hogy nagyon picit zenélünk. A 3 órás hírek jönnek, és utána jövünk vissza, tartsatok velünk továbbra is.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2 millió 200 ezer forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4 millió 400 ezer forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3 millió 700 ezer forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5 millió 892 ezer forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amik közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
6: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Ez még mindig a Lépés délután.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és folytatjuk a mai műsorunkat, méghozzá továbbra is a témánk a Lábújhegyen a saját életedben, és most pedig azzal megyünk tovább, amikor már nem kérsz bocsánatot önmagadért. Ebben a blogban az önazonosság bátorságáról beszélgetünk. Arról a pillanatról, amikor valaki úgy dönt, többé nem akar kisebb lenni annál, aki valójában. Kérdezlek benneteket, miért reagálsz sokszor, vagy reagáltok, vagy reagálnak az emberek sokszor negatív, szóval nekifutok újra a kérdésnek, mert úgy látszik, folyamatosan beletörik a nyelvem, szóval miért reagál sokszor negatívan a környezet arra, amikor valaki elkezdi meghúzni a saját határait?
1: Hát mert eltérsz a megszokottól, és nem az a kis irányítható kis bárányka vagy úgy a csapaton belül, hanem elkezd kinyílni a csipád, meg a szád, és azt úgy nehezen fél. Hát figyelj, te ez a kolléganő, ez már 3-4-5 éve itt dolgozik, és ez olyan kis csend van, és most mi történt? Kinyílt a csipája, vagy így? Ó, biztos összefeküdt a földökkel. Na, tehát ezért furcsálják, hogy miért? Mert például miért szólsz be a főnöködnek, miért szólsz be a szüleidnek, miért nem fogadod el azt, amit ők mondanak, mert lázadsz, mert kamasz vagy, mert más szeretnél, mert nem akkor szeretnél hazajönni, nem akkor szeretnél lefeküdni.
2: Jó, de a kérdés nem arra vonatkozik, hogy a határaiddal, hanem hogy hol, hogy aki meghúzza a határait. De hát aki meghúzza a határait, az jó is lehet.
1: Bizonyos. Az, aki meg, annak tök jó, mert az azt mondja, hogy a királyság van, mostantól kimondom, amit gondolok, és nem érdekel engem. És ez jó dolog, mert akkor felszabadulsz, és azt mondod, hogy önálló vagyok, felnőtt vagyok, felelősséget vállalok a tetteimért, kinyílt a világ, és nehogy bánj, ne csináljam azt, amit én szeretnék, bizonyos határokon belül persze, de meg kell tanulni ezt, és akkor felszabadulsz, hogy végre kimondhatom, amit gondolok. Nem vagyok elnyomva, nem vagyok mások bábja, nem irányítanak mások, hanem önmagam lehet. Tehát az önállóságnak a feltétele szerintem, hogyha önálló életet kezdesz egy párkapcsolatban, vagy egy új párkapcsolatot, és már évek óta te elnyomásban élsz, mert a férjed nem enged szóhoz jutni semmiben, sem mindenről ő dönt, mindennek úgy kellene, hogy ő akarja, és idő után a nők azért ezt azért besokalnak, hogy hát azért halóka. Tehát azért én feláldoztam a fél életemet, azért nehogy már te itt azért beszobályozzál engem. És ha megint a nő esze is van mire, akkor igenis jó érzés, felszabadul. Nagyon jó. És akkor egy kicsit a pasi így visszahőköl, hogy halló, ennek a nőnek van hangja, és úristen, tehát itt valami baj van. Tehát ez eddig csenda volt, és türelmes volt is.
0: De ezt tudod, miért alakul ki? Mert sokan nem ismerik meg igazán egymást. Tehát, hogy sok ember, sok nő, de férfiakra is igaz, nem mutatják meg a teljes valódi életüket, a valódi oldalukat, hogy ők milyenek is tudnak lenni, csak mutatják azt az oldalukat, ami az erősebb, ami lehet, hogy pont az a nyugisabb, az alkalmazkodóbb, az a türelmesebb, az odafigyelőbb, stb. De egyébként nem mutatják meg azt, hogy én egyébként ilyen is tudok lenni, és igenis tudjál róla, hogyha olyan helyzet van, ki fogom nyitni a számat. És sok ember beleesik, főleg egyébként, akik fiatalon házasodnak, talán azokra még jellemzőbb, hogy nem is ismerik meg, lehet, hogy önmagukat sem teljesen, csak idővel jönnek rá arra, hogy hoho, hát itt van más is, ez nem csak így működik. És sok férfi mondjuk, amikor úgymond a felesége, élettársa, párja, na kinyír a csipája, hát akkor esik pofára, hogy tényleg ez a nő tényleg nem is olyan, amilyennek én ismertem eddig, és ez még jobb verziója, és szerethetőbb, mint mondjuk az a folyamatos alkalmazkodó oldala.
1: Igen, mert az ha túl sokáig alkalmazkodunk, meg túl alkalmazkodunk, akkor egy ilyen elnyomott, ilyen Izaura Leonszi jut az eszembe róla, tehát körülbelül, hogy de tényleg ez a, tehát most ennél nem jutott az eszembe, szeretik azt a szappanoperát, még nagyon-nagyon rég volt, de tehát talán igen, ez a társadalom, hogy ugyanaz, mint Rómeus Júlia is. Tehát ez az elnyomás, és ez egy kapcsolatban is ugyanúgy elnyomás, és most, ez nem jó.
2: Most ez elég széles.
0: Soha nem szabad, szerintem.
2: Izaura is, Leoncio is, Rómeus is.
1: Hát de ugyanúgy azokat is elnyomták, hát most ez a két végletet mondtam, mint példa, de...
2: Hát de Leon Fió a gonosz volt.
1: Még az hát elnyomta, jó. Mindenkit elnyomott, de hát mint elnyomó, jó példa.
0: De hát arra abban igazad van, viszont amúgy azt szerintem soha nem szabad megengedni egy nőnek sem, de egy férfinak sem, hogy a párja elnyomja teljesen. Azt gondolom, hogy van egy olyan egészséges, és erre kevés ember képes, vagy kevés pár képes, hogy mind a ketten legyenek alkalmazkodóak és uralóak egyben. Mert akkor lenne ez egészséges egyensúly teremteni, hogy egyik nap vagy egyik héten az egyikhez alkalmazkodó jobban, a másik héten a másik alkalmazkodik hozzád jobban, és akkor egyfajta egyensúly kialakul idővel, hogy...
1: Én ezt
0: hogy
1: nem bontanám hetekre, én ezt inkább szituációkra bontanám.
0: Tehát jó, hát most nyilván amikor... szituációkra, de most konkrétan meg ha kapcsolatokra nézzük, akkor ez lehet egy arany középút, amikor alkalmazkodunk egymáshoz, de nem hagyjuk azt, hogy az egyik vagy a másik teljesen, hogy mondjam, elnyomjon. Pontosan, vagy konkrétan túlságosan alárendelődj. Rendelődjetek egymás alá. De úgy, hogy te is, meg ő is alárendelődik egymásnak, és akkor az egy egyensúlyt tud képezni, szerintem.
1: Á, de ezt mondjuk tanulni kell, ez valahogy, tehát a nőket nagyon könnyű elnyomni, tehát egy nőt, egy férfi az két perc alatt elnyom. Bezsarol, elnyom, eltipor. Még egy házasságban is, egy kapcsolatban is, tehát olyan típus, a nő az meg akkor összehúzza magát és csöndbe marad, ebből lesz a sok-sok bántalmazó kapcsolat, mert nem is tud kilépni, de ha egy nő karakán és kikéri magának, és igaz is harcol, akkor azért a férfi visszavonja a kardját, és úgy hát jó, akkor inkább éljünk békében, mert azért, hát na. Nem, Sanyi?
2: Igen, tehát azért az
1: egyképpen. Vagy mondjuk egy baráti kapcsolatban is, tehát hogyha van egy lány barátod, és túlságosan elnyomod, akkor az nem fog veled barátkozni, mert azt mondja, hát én nem tudok
0: le fog építeni.
1: Szóhoz jutni, nem tudok érvényesülni, akkor hagyjuk a fenébe az egészet.
2: Ja, hamar. Nem, hamar visszalépett, hogy hamar kereket.
0: Mit jelent a számotokra, hogy helyet foglalni a saját életetekben?
1: Hát figyelj, a szoba közepére rakok egy fotelt, és kényelmesen leülök tévét nézni, tessék!
2: Hát, hogy a saját életemben találjak egy olyan komfort zónát, ahol vagy nem is komfort zónát, hanem hogy így elhelyezzem magam a saját életemben.
1: Hát akkor neked egy babzsák inkább jobb lenne, mint egy Biedermeier fotel.
2: Hogy így, ja.
1: Értem, jó.
0: Én inkább arra gondolok.
2: Babzsákon ültem már.
1: De jó volt, így. Látod? Mondom, én jobb az a babzsák.
2: Hát egész jó, igen, ilyen jazz.
1: Olyan, gitára, figyelj!
2: Leülsz, és...
1: Nagyon menő. Na, szóval viszont... Körülbelül igen, amikor jó érzéssel tölt el az, hogy hazamész, hogy te ott téged megbecsülnek, hogy számba vesznek, hogy számít a véleményed, hogy dönthetsz, hogy él az a kapcsolat, hogy van egy bal oldala, meg egy jobb oldala.
0: Én meg azt gondolom, hogy akkor foglalok
2: tolerálsz, és tolerálnak, és hogy egyáltalán...
0: Nem, az már nem a helyetfoglalás. A helyetfoglalás a saját életemben az, amikor én úgymond a saját érdekeimet is tudom nézni. Nem csak alkalmazkodok, nem csak a másikat nézem, nem csak azt csinálom, amit a másik akar, nem hagyom magam elnyomni, hanem helyet foglalok a saját életemben. És igenis kicsit...
2: Övön aluli szúrás.
0: Kicsit önző is tudok lenni.
1: Ja, hát én is csináltam ilyen butaságot, ne izgulj. Csak nekem kevesebb ideig tartott, de én nekem is volt ilyen övön aluli ütésem, amit én kaptam be. Elnéz az ember, aztán utána rájön, hogy hát hülye vagy, te minek nézed el, hát eltelnek az évek, és csak elnézel. És csak nyelsz, és mindig csak az van, amit a másik szeretne, de egy ide után az ember azért ezt megunja.
0: Persze. De ezért kell az, amit mondtam, hogy igenis kell magunkra is figyelni, és foglalkozni, és
1: kapcsolatban. Ilyen felefelébe, tudod, mint az a ying-yang, vagy yang és ying.
0: Inkább ying és yang, de mindegy.
2: Ying és yang.
1: Mindeket elmondtam.
2: Igen.
0: Na most, igazából szerintem ezt jó körül írtuk, remélem legalábbis érthető volt, amit akartunk mondani, viszont van-e különbség az ön azonosság és az önzés között? Van. Hát hogy a francban ne lenne? Önzés az, hogyha én önző módon minden más, vagy mondjuk a párom akarata ellenére mindig csak azt csinálom, vagy azt csináltatom, vagy azt csinálja, amit én akarok. Én önző és kihasználó ember vagyok abban az esetben. De például, hogy az, hogy az önazonosság, hát az az, hogy saját magunkkal a lelki békét megtaláljuk, hogy önazonosok vagyunk, hogy azt mondjuk, amit gondolunk tényleg, tehát, hogy nem mást mondunk, és más gondolunk.
2: Az, hogy saját magaddal a lelki békét megtalálod, az még nem az önazonosság,
0: de az hanem olyan a szempontból, fele, igen, olyan szempontból, Sanyi, bocsa, hogy beléd szólok, igen, mert hogyha te önmagaddal nem vagy kibékülve, akkor nem fogsz tudni kifelé sem egy nyugodt, kiegyensúlyozott ember képét mutatni. Tehát az önazonosság, igen, azt jelenti,
2: az önazonos, hogy azonos vagy
0: önmagaddal,
2: tehát nem viselkedsz másképp, mint amilyen.
0: Pontosan. Nem viselkedsz másképp, tehát, mint amit te mutatsz. Tehát te úgy viselkedsz, amit kifelé is mutatsz a párodnak, a társadalomnak, a közösségnek, igen, a munkahelyednek. Te olyan vagy, amilyen vagy, és nem vagy más. Tehát önazonos vagy. De ahhoz, hogy önazonos legyél, önmagad békével is meg kell, hogy legyél. Tehát meg kell, hogy békélj önmagaddal, mert hogyha önmagadban fornak az indulatok, akkor lehetné, az ember képes olyan dolgot mondani, mint egyébként meg nem tenne.
2: Igen, de hát akkor is önazonos vagy, hogyha rabiátus vagy, ha skizofrén vagy, ha nem tudom mi vagy.
1: Sándor, ne térjünk el a tárgytól.
0: Ne térjünk el a tárgytól ennyire.
1: Sándor.
0: Szerintem
1: hát
0: egy kicsit...
1: Akkor saját magához képest igen, önazonos, csak hát mégis ebben nem, mert a skizofrénnek két ényük van. Bocs, Sanyi, úgyhogy ez bár klinikai eset.
0: Viszont én amondó vagyok, hogy zenéjünk picit, aztán pedig hamarosan jövünk vissza, és innen folytatjuk.

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy gyönyörű Jason Donovan dal után itt vagyunk a Lépés Rádióban, és üdvözöljük továbbra is a Lépés délután podcast hallgatóit is, és folytatjuk mai témánkat, méghozzá azzal folytatjuk és lassan zárjuk a témánkat ma, hogy a saját hang megtalálása. A záró blokk reményt és kapaszkodót adhat. Nem arról szól, hogy egyik napról a másikra megváltozunk, hanem arról, hogyan lehet fokozatosan visszatalálni a saját hangunkhoz, érzéseinkhez és belső szabadságunkhoz. Kérdezem tőletek, hogy mit mondanál annak az embernek, aki egész életében mások kedvéért hallgatott? Karina?
2: Nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban, és az a baj, én nagyon racionális vagyok, talán ez a legjobb szó ebben, tehát én összevonnám azt, hogy mit vesztettél, mit nyersz ebben a kapcsolatban, mi az, amit elrontottál, tehát én inkább rávilágítok azokra a dolgokra, amiket te nem jól tettél, és a tanácsom mindig az, hogy próbálj meg egy pici önállóságot kiszedni mindig abból a dologból épp, amit csinálsz, amit kapsz, és próbáld meg felépíteni. Csak egy baj van, hogyha egy áldozat típusú kapcsolatban vagy, akkor az a típusú hölgy vagy úr, aki áldozat, mert úr is lehet, akkor azt az Istennek nem tudod neki elmagyarázni, hogy te ne haragudj, te, ez nem normális, amit te csinálsz, te hogy tudsz így élni, és hát nekem, és akkor meg kell felelnem, kinek, magadnak, és akkor ilyen vita után csal maga után, és az Istennek nem tudom kizökkenteni belőle, és nem tudom elmagyarázni, hogy ne hagyd magad, hogy elnyomjanak 30 évig, 25 évig, próbálj meg kilábalni, próbálj meg megtalálni azt a kiskaput, ahol te ki tudsz slisszanni, vagy építs föl magadba, de az a baj, hogy hiába mondom abban a kapcsolatban, ami bemondtam, vagy tanácsot adtam, nem történt az ég egyre a világon semmi, és a legutóbb már nagyon mérges voltam, és nagyon oda csaptam az asztalra, hogy csúnya szóval fogalmazva, hogy tehát hülye vagy, tehát akkor csináld, akkor maradj így, és akkor a bocsárban süllyedj el, mert nem tudok veled mit kezdeni, mert eltelt 15 év, 20 év, és még semmit nem változtattál. És akkor maradj így, aztán kész, akkor éljél így. Mert egyszerűen nem lehet kirángatni ezt az embert ebből. És már olyan elnyomás alatt van, nem fizikai, inkább szóbeli, hogy már olyan piszinek érzi magát, mint egy kerti törpe. És már senkinek nem kell megfelelni, mert felnőttek a gyerekek, mind a kettő, és ott maradsz egy elnyomó kapcsolatban, ahol egy lábtörlőnek használnak, és eltelik 30 év, és te még mindig ott vagy. És nem lehet kihúzni. Képtelenség, nem vagyok rá képes, pedig nagyon jó stratéga vagyok, de ez így nem ment.
1: Sanyi, te mit mondanál annak az embernek, aki egész életében más vagy mások kedvéért hallgat?
3: Hát én mondjuk annyit mondanék, hogy érvényesítsd az érdekeidet, az akaratodat azért időnként.
1: Bocsi, Sanyi, de egy olyan embernek van akarata? Szerinted?
2: Persze, hogy van.
3: Egy ilyen ember?
2: Milyen lenne?
1: Nem biztos. El
3: kell lennie, csak elnyomja szerint.
2: De várj, amikor segítőkezet nyújtasz, akkor sem mindig tudod kirángatni. Tehát én azért felajánlottam egy segítőkezet, és igen, akkor se nem.
3: Annak lehet segíteni, aki hagyja, szokták mondani.
1: Pontosan, de csak azért kérdeztem ezt így, Sanyi, tőled, mert vannak azok az emberek, én meg azt gondolom, én azt mondanám elsőre egy olyan embernek, aki mások miatt hallgat, hogy ne félj. Ne félj önmagadtól, ne félj senkitől. A félelmeidet próbáld ezt helyre rakni. Ezt kívülről könnyű mondani. Tehát ezt saját bőrömön tapasztalva mondom, hogy amikor bizonyos helyzetekben nekem mondták, vagy mondják azt, hogy ne félj, hát hagyjál békén, nekem nem mondd meg, hogy én mit csináljak, vagy tehát, hogy kívülről ezt nagyon könnyű mondani. Viszont jó, alapvetően hát, meg ez a kulcsa, hogy saját ember például, én nekem a félelmeimre saját magam jöttem rá, hogy ezt saját magam alkotom a legtöbbet. Nem mindet, de a legtöbb félelmeimet, az egyébként ha megfigyeltek, a legtöbb félelmeitek ti is, meg bárki, az ember önmaga alkotja. Most nem azt mondom, hogy mondjuk ég a ház és félsz, hogy bennéksz és kirohansz, mert az egy reális félelem. De az, amikor olyan dolgoktól félsz, mert most mondok egy példát, vannak emberek, akik félnek nem elindulni az utcán, mert félnek, hogy mit tudom én, előtt őket az autó. Vannak ilyen sajnos akár pánikbeteg emberek. Tehát ennek kívülről hiába mondod, hogy ne félj, mert félni fog. De ettől függetlenül mégis, ha belegondolsz, meg saját magának kell mindenkinek rádöbbenni arra, hogy most teljesen mindig, ez most egy nagyon ideális példa volt amúgy, amit mondtam.
2: Mert... Nem, ez most elgondolkoztam, ez egy nagyon jó példa volt, mert ez is egy félelem. Tehát
1: csak alapvetően az, hogy azt mondod egy olyan embernek, hogy ne félj. Igen, de magától kell, hogy
2: magától kell,
1: hogy rájöjjön, hogy ezen dolgoznia kell, és hogyha még nem is tudja teljesen bedolgozni, de hogyha már tisztában van azzal, hogy az adott félelme, például egy elnyomó kapcsolatban fél, hogyha kinyitja a száját, akkor a párja megveri, mert vannak ilyenek, akkor ne féljen, és nyissa ki a száját, mert biztos, hogy talál, hogyha kér segítséget, olyan segítőkezet, és nem kell attól félni. Tehát, hogy az nem megoldás, a félelem. Ez csak ennyit, annak ellenére, hogy nehéz meglépni bármilyen életterületen, és én csak ezért hoztam ezt az előző példát.
2: De mondom, ez egy nagyon jó példa volt, mert ez tényleg azt illetve.
1: Nem éreztem jó példának, azért nem éreztem jó példának, mert aki például pánikbeteg, én is az voltam, vagyok most teljesen mindegy. Lényeg az, amikor ilyet mondasz nekem, hogy ne félj, akkor ilyenkor el tudnálak küldeni, én nem tudom hova, mert olyan gyűjt meg, nem tudom, mit váltasz ki be, ez olyan dolog, mint amikor azt mondják egy ideges emberek, hogy nyugodj meg. Hát azért, mert ezt mondod, én baromi, bocsánat a kifejezését, nem fogok megnyugodni, tehát, hogy mondható, de ez inkább plusz feszkót generál az emberben. Ugyanakkor, hogyha saját maga elgondolkodik azon, és képes arra, akkor hatalmasat tud előrelépni. Úgyhogy én azt gondolom, és azt mondanám azon embereknek, akik nem mernek megszólalni, hogy merjenek segítséget kérni.
2: Meg saját, hiába kikérnek segítséget, saját magukban is meg kell győzni, hogy képes vagyok rá.
1: Így van, de azért például egy elnyomó kapcsolatnál ott kell segítséget kérni. Igen, de egy elnyomó kapcsolatnál kell segítséget kérni.
2: Kell. Hát az a legfontosabb, hogy nyújtok egy kezet, és segítek, szólj, ha bármi baj van.
3: Igen, ez megint érvényesül, hogy ne félj, segítséget kérni.
2: De nem az a szó, tehát az, hogy csendben megfogom a kezedet, és tudod, hogy ha baj van, akkor számíthatsz rám. És ezt mondjuk ennél a szituációnál én mondjuk fenn is tartom már lassan, nem is tudom hány éve, vagy 30 éve, de még nem éltek vele.
1: Igen, de amíg önmaga nem jön arra rá, Karina, hogy ő egy elnyomó kapcsolatban él 30 éve, addig te akármit csinálsz, nem tudsz ebben segíteni.
2: Igen. Pedig próbálom, de hát egyszer csak lehet, hogy megérjük azt is, hogy...
1: Nem, az hogy a baj, hogy kívülről másképp látod, és ő benne megint másképp látja.
2: Igen.
1: És a saját tapasztalatból mondom, kívülről sok esetben az emberek jobban látnak dolgokat, belül meg nem akarod, vagy nem tudod meglátni, vagy nem vagy képes rá. Hiába mondja nekem 100 ember, mert voltam más jellegű helyzetben, de hasonló esetben, akkor se fogom azt elfogadni, vagy elhinni.
2: Hát saját magadnak kell rájönnöd, igen.
1: Így van. Tehát saját magamnak kell rádöbbennem arra, hogy valami nem működik, vagy engem elnyomnak, vagy bármi olyan, vagy bántalmazó kapcsolatban vagyok, stb. Na most, hogyan lehet úgy őszintének lenni, hogy közben ne romboljunk kapcsolatokat.
2: Nehéz. Nagyon nehéz.
1: Alapvetően...
2: Hát, ha őszinte vagy, akkor rombolsz.
1: Nem minden esetben.
2: Á, de igen. Tehát én őszintén mondanám, nem neki, hanem mondjuk a párjának, akkor ott rombolás lenne. Tehát ha őszintén oda vetik az arcodba, hogy mi van, akkor te megdöbbensz, és akkor dühös leszel.
1: Sok esetben igaz, amit mondasz, viszont hogyha te nem kívülálló vagy, hanem benne vagy egy kapcsolatban, akkor az csak őszintén működik.
2: Nem, akkor is rombolsz. Ha a teljes valós igazat te az arcába mondod a partnerednek, úgy nyersen, ott biztos, hogy az nem áll.
1: Jó, de pont ezt mondtam a műsor elején, hogy ezt kell tudni kezelni, hogy nem biztos, hogy az a jó módszer, vagy nem mindig az a jó módszer, hogy nyersen odavágod. Van, amikor ez egy jó módszer, de nem mindig működik. Tehát van, amikor
2: néha kicsit lájtosabban kell, de vannak olyan emberek, akik a lájtos, megmondom neked, hogy milyen vagy, sem tűrik el, mert ők a pasik.
1: Igen, viszont párkapcsolat őszintétlenségbe, de magyartalanul fogalmaztam.
2: Aj, de jó szó!
1: Nem, Magyar, ez egy nagyon magyartalan szó.
2: Tehát
1: olyan úgy, hogy nem őszinte egy kapcsolat, az úgy nem működik hosszú távon. Tehát én vele sem menni.
2: Nem, persze, hogy nem. Lehet árnyakat kergetni, meg lehet árnyékolni, ahogy a boxolók szoktak, de igen, az úgy...
1: Azt mondod, hogy lehet álmokat kergetni, mert...
2: Nem, árnyékolni, mint ahogy a boxolók szoktak, de álmokat is lehet kergetni. Igen.
1: Hát igen, van aki. De én azt gondolom, hogy az álmokat nem kergetni kell, hanem meg kell valósítani. Hát ki fel vagyok én futó, hogy kergessem? Hát mi vagyok
2: én? Néha nehéz.
1: Az is igaz, persze, néha nehéz, de...
3: Pénzünk után is futhatunk, de az álmaink után... Igen.
1: Na most, mi lenne az első apró lépés afelé, hogy bátrabban önmagad lehess?
2: Én egy nagyon jó pszichológust ajánlanék.
1: Ha nem pszichológus, mert ez gondolom, hogy pszichológus az már a végső lépés.
2: Én nálam az az első ember, én nem járok ilyen helyekre.
1: Nem azért. Azért egy jó baráti beszélgetés. Mert alapvetően először meg kell próbálni. Az első lépés az, hogy felismerd magadban, hogy te mondjuk egy elnyomó kapcsolatban vagy, vagy te egy bántalmazó kapcsolatban vagy. Tehát az első lépés az önismeret. Az, hogy önmagad megismert, hogy ez a kapcsolat neked nem jó. Ha már te úgy érzed a kapcsolatodban, hogy nem érzed magad jól, nem érzed magad jónak, nem működik, akkor igenis meg kell tenni az első lépéseket. És azt nem jó, hogy hallgatsz.
2: Minél hamarabb annál jobb, mert csak telik múlik az idő, és telnek az éveid, és leszel 20-ból 50, és akkor már nagyon nehéz újra kezdeni.
1: Ez így van.
2: Tehát nem szabad ezt húzni, ezt föl kell ismerni, és segítséget kell, lehet kérni, mert lehet, hogy nem tudsz úgy eljönni, hogy ne kér segítséget, de ha vannak barátok, akkor érdemes.
1: Meg kell fogadni a segítőkezet, csak az sem mindegy, aki meg segíteni akar, az meg tudja, hogy mikor akarja nyújtani a segítőkezet, meg hogy mondja, mert Karina például, te nyersen odavágod, figyelj már, te egy rossz kapcsolatban vagy, hát mondtam, azzal te nem
2: hiszel semmit. Hát azért, igen, én egy kicsit igen, ilyen vagyok.
1: Te egy ilyen nyers vagy, ez vajon.
2: De másképp nem lehet, mert amikor a másik fél is tudja, hogy nem jó, akkor ez a pöntjönöm, simogatjuk a lelkét, akkor az nem megyek semmire. Így nem. Sem megyek semmire.
1: Irányt kell mutatni, jobb, Karina. Mert... Irányt kell mutatni, de nem csesztetni kell.
2: A jó irány.
1: Az nem iránymutatás, az csesztetés. Az iránymutatás az, hogy leülsz vele és elmondod neki, hogy kis csillagom. Én azt gondolom, hogy... Az a véleményem, ez az én véleményem. Azt csinálsz vele, amit akarsz, én elmondom, gondold végig. Csak annyit kérek, hogy gondolkozz rajta. És a többit rád bízom.
2: És eltelt 20 év.
1: Most vannak emberek, akikkel nem lehet segíteni, Karina, tehát hogy azzal nem tudsz mit csinálni.
2: Ezt elengedtem én már, de én még mindig biztosítottam arról, hogy a kezem itt van és fogom, de már elengedtem.
1: Én elhiszem, csak azt mondom, hogy ezzel nem tudsz mit kezdeni akkor, át, hogyha ő így, ezt a részét
2: el kell engedni. Ő döntött, így döntött, neki ez nem jó.
1: Így kell szeretni, elfogadni, ő neki ez jó ezek szerint, akkor legyen neki jó, legyen ő boldog, senkinek nem szólunk be a saját boldogságába, ha neki jó egy elnyomó kapcsolatban élni, hát ám éljen. Hát
2: vagy áldozat típus, vagy épp egy...
1: De várjál, vannak típus. Olyan emberek, akik viszont kifejezetten olyan áldozat típusok, akik, tehát akik de nem csak azért olyanok, mert olyanok, hanem még...
2: Nem még tudom. Amolyanok.
1: Nem.
2: Meg emilyenek.
1: Konkrétan ilyennek születnek. Ezzel nem tudsz mit csinálni.
2: Igen, ebben nem tudok, igen.
1: Lehet őket irányítgatni, vagy tanítgatni.
2: Vannak olyanok, maradnak, és anyuci, apuci kisfia lesz.
1: Vannak emberek, akik nem képesek fejlődni, inkább azt mondom. Igen. Tehát vannak emberek, ilyen Karina is.
2: Na várjál csak, hangmegvonásba fognak részesíteni, elmegyek egy hónap Szabira, és meg se hallod a hangom, várjál csak, akkor majd hiányozni fogok. Várjál, rácsütem.
1: Te így is hiányzol.
2: Jaj, persze, pénteken leteszi a lantot, és hála a jó Isten. Végre van két nap Karina nélkül.
1: Milyen? De ezt nem hagyottam kézmagaslomtú.
2: Nem szerintem. Jó, hogy ismerlek, és nem beszélek komolyan.
3: Ezen a héten még a holnap így.
2: Ugye, látod, holnap se találkozunk. Hétvégén se fut tiszta Hawaii DJ napfény.
1: Látod?
2: Karina mentes szombat, vasárnap.
1: Egy csütörtökön jövök.
2: Ajajaj, én is már, vigyázz, én is jövök.
1: Na, jó, oké. Közt megbeszéltük. Mivel hogy lassan műsorunk végéhez érünk, úgyhogy ennyi fért a mai Lépés délutánba és Lépés délután podcastba. Közérdekű közlemény, holnap, azaz szerdai nap nem lesz Lépés délután. Egyéb...
2: Hawaii DJ napfény.
1: Igen, Szabin leszünk egyéb elfoglaltságok miatt, és következő Lépés délelőtt lesz csütörtökön, akkor majd jövünk hozzátok, újra itt leszünk, de az majd délelőtti műsor lesz, és Lépés délutána pedig jövő hét hétfőn érkezünk, előre láthatólag. Az, hogy podcast, újabb Lépés délután podcast mikor lesz, figyeljétek, kövessétek a Lépés Rádió Facebook oldalát, illetve a Lépés Rádió YouTube csatornáját, mert amint új podcast jön, az természetesen egyenesen kerül ki ide a YouTube csatornánkra, úgyhogy lájkoljátok, hype-oljátok a YouTube anyagainkat, hogy minél több emberhez elérjen a podcast anyagunk, és minél többen hallgassanak minket, valamint hallgassátok a Lépés Rádiót és a Lépés délután podcastet. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és maradjatok a Lépés Rádióban, hallgassatok minket minél többen. Sziasztok!
2: Ciao, ciao.
3: Sziasztok, kellemes délutánt és estét mindenkinek.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítik. Esítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítik. Teszítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Ult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hit him over the head with this one. We gonna take it across the world right here. Just imagine it like an airplane.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Luksz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssej tartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most indul!

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallott dallal. Kedves hallgató, a mai műsorom címe Brit invázió Amerikában. Szomorú és örömteli pillanatokat egyaránt tartogat ez az adás. A szomorú az, hogy a ma bemutatásra kerülő események tették hidegre néhány évre az amerikai pop és rock zenét, és sajnos megölték kedvenc zenei stílusomat, a duvab zenét. Ugyanakkor örömteli, mert a rock és a pop zene fejlődésének egy rendkívül fontos szakaszának lehetünk a részesei és fültanúi a mai és a következő adás. February 7th, kora este, New Yorki repülőtér. Leszállt a Beatles együttes repülőgépe, sok ezer fogszabályozós, síró, hisztériás és sikoltozó tinédzser üdvözölte őket. A Hotel Plaza előtt, ahol megszálltak, pedig Elvis halott, éljen a Beatles feliratú táblákkal fogadták őket. Történelmi pillanat volt. Amerika tinédzserei szinte egyik percről a másikra letaszították trónjáról a királyt, és a négy liverpooli proli srácot ültették a helyére. Majd kezdetét vette a brit invázió. Az angol zenekarok 1964 és 1967 között valósággal megbénították az amerikai rockzenei életet. A médiából úgy szólván teljesen kiszorultak az amerikai előadók, eltűntek az amerikai produkciók. A mai és a következő műsoromban bemutatom a brit invázió történetét, legfontosabb szereplőit, és sok-sok csodálatos és régen játszott zenét válogattam össze a műsorban.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. A Beatles 1963. novemberétől uralta a brit karácsonyi zenei piacot. Decemberben a Top 20-ban 7, azaz 7 felvételük szerepelt. Menedzserük Brian Epstein a szigetországi piacot azonban kicsinek ítélte meg, ezért célként Amerika meghódítását tűzte ki. Amerika azonban nem volt kíváncsi rájuk. Úgy ítélték meg, hogy Angliából csak utánzatok jönnek. 1963 őszén Amerikába még a Beatles sem volt sikeres. Az első album felvételeiről a Capitol Records két opciót, de miután szakemberei meghallgatták az előbb játszott Please Please Me és a most lejátszásra kerülő From Me to You dalokat, nem kellett nekik. Ta-da!

Így a Beatles dalok kiadási joga a chicagói VJ kiadóhoz került, amely meg is bukott az első két kislemezzel. Így a most lejátszásra kerülő She Loves You kislemezt már a Swan Records adta ki.

szereted a Duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a Duvab mesebeli világából, és sok-sok zene várt.

ezen a faramuci helyzeten Sid Bernstein, amerikai koncertszervező segítette át a projektet. Szervezett a srácoknak egy amerikai turnét. Nagy meglepetésre a művészeték szent helyén, a Carnegie Hallban kívánta feléptetni a liverpooli csapatot. És szintén megegyezett az amerikai szuper tévésztárral, Ed Sullivannel, hogy szerepelteti a gombafejeket a show műsorában. Azután döntött így, hogy Londonban, a repülőtéren személyesen is meggyőződött a Beatlemania természetéről. Azt mondta erről egy interjúba, ez pont egy olyan tömeghisztéria, mint ami Elvis Presley idejében nálunk is volt. Közgazdász vagyok, engedjenek meg egy apró megjegyzést a pénzügyi háttérről. 1956-ban Elvis 3 fellépésért 50 ezer dollárt kapott ebben a bűsorban. A Beatles most összesen 4500 dollárt. Ez nem zavarta Epsteint, neki a hírnév és a lemez eladás jelentette a várható nagy bevételeket. A Beatles együttes megérkezéséig összesen 2 brit szám vezette az amerikai slágerlistát. Hallgassuk meg ezeket, először Acker Birktől a Stranger on the Shore című dalt, utána pedig a Tornádosz együttes Telstar című dalát.

1963 telén az amerikai közönséget még nem érdekelte a Beatles. Az első három kislemezük és két albumuk gyakorlatilag visszhangtalan maradt. Epstein egy New York-i séta alkalmával döbbent rá, hogy az amerikai zene hangzásvilága jelentősen eltér az angol zenekarokétól. A Beatles legutolsó dalában, az I Want to Hold Your Hand című dalban már hasonló hangzást vélt felfedezni. Ezért úgy döntött, hogy az új évben ezzel a lemezzel próbálják meghódítani az amerikai piacot. Marketing szempontból tudatosan és kreatívan építették fel a Beatles belépőjét az új világban. A kampánynak azt a nevet adták, The Beatles Are Coming, és 50 ezer dollárt költöttek rá. Fokozott figyelmet szenteltek a sajtó megdolgozásának, így olyan amerikai lapok, mint például a New York Times vagy a New Yorker, melyeket korábban nem érdekelt a rockzene, most sorban hoztak cikkeket az angliai Beatles-mániáról és az angol popzene sikereiről. Az I Want to Hold Your Hand című lemez 1964. január 13-án jelent meg az USA-ban.

némi nemű ösztönzésre az amerikai és a New York-i rádió diszjokék is elkezdték a számot folyamatosan játszani. A célpiac, azaz a tinik ráharaptak a csalira. A dal 1964. január 18-án felkerült a Billboard 100-as listájára. A következő héten már a harmadik volt, február első hetében pedig egy héttel a Beatles érkezés előtt letaszította a csúcsról Bobby Vinton klasszikus nagy dalát, a Mr. Lonely-t. Hallgassuk meg a csúcsról letaszított dalt, énekel Bobby Vinton.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. Az időzítés tökéletes volt. Az I Want to Hold Your Hand 7 hétig őrizte vezető pozícióját, majd átadta helyét a She Loves You-nak. Ezt hetekkel később a Can't Buy Me Love váltotta föl a slágerlista első helyén. Hallgassuk meg most ezt a dalt. Can't buy me-

Az amerikai közönség 1964 elején szembesült először a Beatlemániával. A televízió akkor játszotta le a BBC The Birthday Sound című dokumentumfilmjét. És ez tetszett a tiniknek. Jól csörgött a lemezboltok pénztárgépe is, az I Want to Hold Your Hand lemezből januárban néhány nap alatt 2 millió példányt, a Beatles pólóból 3 nap alatt 1 millió példányt adtak el. Üzletileg minden elő lett készítve. A műsorba később bekapcsolódó hallgatók kedvére elmondom, hogy a mai adásban az angol pop és rockzene invázióját mutatom be a 60-as évek közepén az Egyesült Államokba. A faltörőkos szerepét, és később az egész akció főszerepét természetesen a Beatles együttes játszotta. Mellettük azonban sok más angol énekes és pop együttes jutott szerephez. Közülök mutatok be most néhány dalt. Az első szám címe A Groovy Kind of Love, énekli Wayne Fontana, ez pedig a Chad and Jeremy duo A Summer Song című.

Természetesen az angol énekesnők is sikerrel vették az akadályt. Bemutatom Petula Clark Downtown és This Is My Song című lemezét. Ezt követi Lulutól a To Sir With Love.

és ezután jött a nagy belépő, az antré. Február 7-én síró és zokogó lányok százai búcsúztatták a gombafejűeket a londoni repülőtéren. Miközben a gép az óceán fölött repült, az egyik New York-i rádióadó ilyen szövegekkel hergelte a tiniket. A pontos idő most, Beatles idő szerint 6 óra 30. A zenekar tagjai éppen 30 perccel ezelőtt hagyták el Londont, már az Atlanti óceán fölött repülnek, útban New York felé. A hőmérséklet 32 Beatles fok. Na, ilyen előkészítés után a srácok február 7-én délután 13:30-kor érkeztek meg a New York-i repülőtérre, ahol több ezer fogszabályozós, síró és hisztériás tinicsaj üdvözölte az új bálványokat. A zenekar a Hotel Plázában szállt meg, a bejáratnál Elvis halott, éljen a Beatles feliratú táblákkal köszöntötték őket a várakozók. A felnőttek Amerikája két nappal később, február 9-én ismerte meg a zenekart, amikor Ed Sullivan tévésójából 5 dalt énekeltek el. Ezek közül 2-t most mi is hallgassunk meg. Énekel a Beatles, a számok címe All My Loving és az I Saw Her Standing There.

Ez az Ed Sullivan Show volt minden idők legnagyobb nézettségi műsora az amerikai televíziózás történetében. 74 millió ember nézte az adást. A szakemberek szerint ez a tévés szereplés fordulópontot jelentett a háború utáni amerikai kultúrtörténetben. A gombafejűek visszavonhatatlanul átformálták az új világot. A sikeres menetelés folytatódott. 11-én felléptek a washingtoni Coliseumban, másnap pedig a Carnegie Hallban. A politika is rávetette magát erre a tömeghisztériára. A brit követség tiszteletükre fogadást adott, az akkori brit miniszterelnök Sir Alec Douglas Home pedig már a beszédében is a zenekarral példálózott. Ilyeneket mondott: a Beatles az én titkos fegyverem. Ha bármelyik ország tartozik nekünk, csak azt kell mondanom, hogy csak akkor érkezik a Beatles, ha. Nem volt mindenki ennyire lelkes. A kritikusok egy része és a konzervatív sajtó persze fanyalgott. Zenéjüket barbárnak, szövegüket pedig analfabétának minősítették. A New York Herald Tribune szerint a Beatles siker 75%-ban publicitás, 20%-ban hajviselet és 5%-ban pedig lendületes sikítozás. A Beatles eközben elfoglalta slágerlistákat. Április 4-én az ő dalaik szerepeltek az amerikai slágerlista első 5 helyén, egy héttel később pedig a top 100-ban már 14 daluk jutott be. Ilyenre azóta sem volt példa a rock történelemben. A Beatles 1964 telén csak néhány hetet töltött az Egyesült Államokba, vissza kellett utazniuk Angliába első filmjük a Hard Day's Night-nak a forgatására. A Carnegie Hallban adott koncertjük után 3 nappal a Billboard című szaklap már arról cikkezett, hogy a Beatles nyomába inváziós csapatok fognak érkezni Angliából. Nagy-Britániának 1775 óta nem volt ekkora befolyása az amerikai ügyekre, írta az akkori újságíró, és igazából nem is tévedett. 1964-ben és 1965-ben az amerikai toplista első 100 helyén 52 hétig brit felvételek szerepeltek. Mai mesémet itt lassan lezárom, a brit inváziós csapatok megérkezéséről és sikereikről a következő műsoromban fogok mesélni. Előzetesen csak néhány név azok közül, akik a Beatles-t követve partra szálltak Amerikában 1964 és 65-ben. Cliff Richard, Searchers, Dave Clark Five, Jerry and the Pacemakers, Herman's Hermits, Hollies, Peter and Gordon, Nashville Teens, Animals, Cilla Black, Yardbirds, Trox, Small Faces, Kings, Spencer Davis Group és a Rolling Stones. Róluk többet a következő műsorban. Befejezésül hallgassunk meg előzetesen 2 dalt az inváziós sereg előadásában. Első dalt játssza Herman Hermits, daluk címe No Milk Today, utána pedig Manfred Mann játssza a Pretty Flamingo című dalt.

Hölgyek, urak, ennyi volt mára. Találkozunk egy hét múlva ugyanitt. Addig bírják ki valahogy. Üdvözlő neked a műsor szerkesztője, Eszes István.

Hölgyeim és uraim, köszöntöm az amerikai slágerlistámat. Eszes István vagyok, az önök zenei szerkesztője. Az amerikai zenei szaklap, a Billboard 1940. júliusa óta publikál slágerlistákat. Ezek segítségével mutatom be egy-egy kiválasztott év legnépszerűbb dalait. Jó szórakozást a műsorhoz!

Hölgyeim és uraim! A mai műsorunkban az 1967-es év egyes számú sikerdalait mutatom be a Billboard amerikai zenei szaklap korabeli listája alapján. A szerelem nyarának évében 19 dal érte el a lista első helyét. Mi volt a szerelem nyara? A szerelem nyara az egy jelentős társadalmi jelenség volt San Franciscóba 67 nyarán. Közel 100 000 ember, többnyire fiatalok, hippik, beatnikek gyűltek össze San Francisco Haight-Ashbury negyedébe és a Golden Gate Parkban. A háttérben a Monkees dala szól, a Neil Diamond által írt dal 67 január 1-től február 11-ig vezette a listát összesen 6 hét.

A Buckingham's Kind of a Drag című dala 67. február 18-tól két hétig volt listavezető. Az együttes, Chicago együttes volt, amely brit imást próbált felmutatni. Mick Jagger és Keith Richards által írt Ruby Tuesday dalt 67. januárjában adták ki, eredetileg a Let's Spend the Night Together lemez B oldalaként. Március 4-én érte el a Billboard lista első helyét, ahol egy hétig maradt. A lirai, melankolikus hangvételű szerzemény egy nőről szól, aki szabadon él saját szabályai szerint. A Supremes együttes Love is Here and Now You Are Gone című dalt 67. januárjában adták ki, és március 11-én egy hétig vezette a Billboard listát. Ezt a három dalt játszom most le.

A Beatles együttes Penny Lane dala március 18-án egy hétig volt a Billboard lista első helyén. A dal Liverpool utcára kapta a nevét, amely Paul McCartney gyermekkorának fontos helyszíne volt. Érdekesség, hogy a Penny Lane-t egy dupla A-oldalas kislemezként adták ki, a Strawberry Fields Forever-rel együtt, ami talán a rock történelem egyik legnagyobb kislemez kiadványának tekinthető. A Turtles együttes Happy Together lemeze március 25-től 3 hétig vezette a Billboard listát. Érdekesség, hogy több előadó visszautasította ezt a dalt, mielőtt a Turtles fölvette volna. Ez lett az együttes egyetlen listavezető dala, és talán a védjegyüké is vált. A dal vidám, fülbemászó dallama és szerelmes szövege népszerűvé tette a rádióállomásokon, és a mai napig a 60-as évek egyik emblematikus számaként tartják számon. Nancy és Frank Sinatra Something Stupid című dalát Carson Parks írta, és április 15-től 4 hétig vezette a listát. Ez az egyetlen apa-lánya duett, amely elérte a Billboard Hot 100 lista első helyét.

Supremes együttes The Happening című dala május közepén egy hétig vezette a listát. A dal az azonos című film főcímdala volt. Jelentősége, hogy ez volt az utolsó kislemez, ami még a Supremes néven jelent meg, utána az együttest átnevezték Diana Ross and the Supremes-re. A Young Rascals Groovin című dala május végén 4 hétig vezette a listát. A dalt Cavalier barátnője inspirálta, akivel csak vasárnaponként tudott találkozni. A Respect című dalt eredetileg Otis Redding írta és énekelte 65-ben, de 1967-ben Aretha Franklin átdolgozta és februárban rögzítette az Atlantic Studiosba. 67 áprilisában adták ki, és június 3-a és 10-e között 2 hétig vezette a listát. A dal a polgárjogi mozgalom és a női jogok himnuszává vált az amerikai faji feszültségek turbulens évében. A Respect 2 Grammy-díjat nyert 1968-ban.

fontosabb magyar filmjei, Szegény legények, rendezte Jancsó Miklós, Butaságok története Bacsó Pétertől, és Szabó István, Apa, egy hitnaplója című filme. Két könyv az év terméséből, Ottlik Géza, Minden megvan, és I.S. Gyulától, A Káron, Ladikján. A világban április végén egy katonai hunta kerül hatalomra Görögországba, június 5 és 10-e között zajlik a híres hatnapos háború Izrael és négy arab állam között. Ebben az évben jelent meg Bulgakov könyve A Mester és Margarita, valamint Gabriel García Márqueztől A száz év magány. Önök az amerikai slágerlistát hallják Eszes István szerkesztésében.

Association együttes Windy dala júliusban 4 hétig vezette a listát. A dalban a szólót Larry Ramos énekelte, ő egyike volt annak a kevés ázsiai-amerikai énekesnek, aki listavezető dalt tudott előadni abban az időben. A dal friss, könnyed hangzása tökéletes volt a közelgő szerelem nyarához, amely 67 nyarán söpölt végig az Egyesült Államokon. A Doors együttes Light My Fire dala augusztus elejétől 3 héten át vezette a listát. Az eredetileg 7 perc 6 másodperces dalt 2 perc 52 másodperce vágták a rádiók számára. A dal bevezetője Johann Sebastian Bach egyik művén alapult, a basszus vonal pedig Ray Charles Blueberry Hill című dalából merített inspirációt. A Beatles All You Need Is Love című dala augusztus végén 1 hétig vezette a listát. A dalt eredetileg az All World című globális tévéadás számára készítették, melyet 400 millióan láttak 25 országban.

Bobby Gentry Ode to Billy Joe című lemeze augusztus végétől 4 hétig volt a lista élén. A Mississippi Delta vidékén játszódó narratív dal egy fiatal srác öngyilkosságáról szól. Gentry a dalt a tudattalan kegyetlenség tanulmányának nevezte, és ez a dal indította el a karrierjét. Az atmoszférikus folk alapú ballada újszerű volt a pop listákon. A Box Tops együttes The Letter című dala szintén 4 hétig volt a listák éllovasa. A Memphis-i együttesnek ez a nemzetközi slágere több mint 4 millió példányba kelt el. A The Box Tops az úgynevezett Blue Eyed Soul zene kiemelkedő képviselője volt ebben az időszakban. Lulu dala, a To Sir With Love 5 hétig vezette október végén a listát, ez volt az év leghosszabb listavezető dala. A dal az azonos című Sidney Poitier főszereplésével készült film betét dala volt. A skót énekesnő Lulu legnagyobb amerikai sikere lett, és ez volt az év egyik legemlékezetesebb filmzenéje.

November 25-től egy hétig vezette a Billboard listát a Strawberry Alarm Clock együttes Incense and Peppermints című lemeze. 6 kaliforniai tinédzser adta elő ezt a pszichedelikus rockdalt, mely később a Flower Power himnuszává vált. A Strawberry Alarm Clock tipikus egyslágeres csoda volt, amely tökéletesen megragadta az 1960-as év pszichedelikus hangzását. A Monkees együttes Daydream Believer dala 4 hétig volt a lista első helyén. Érdekesség, hogy kezdetben több előadó is elutasította ezt a dalt. A Daydream Believer a Monkees egyik legmaradandóbb slágere lett, és 67-ben ez volt a második listavezető daluk. A Beatles együttes Hello Goodbye dalát Lennon McCartney írta, és december 30-án jutott föl a lista élére. Ez volt az együttes harmadik listavezető slágere 1967-ben. A Hello Goodbye a Magical Mystery Tour album egyik kiemelkedő dala lett, egyszerű, de fülbemászó dallamával és játékos ellentétei.

0: Lépés Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter, Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amik közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalkozz!

0: A jele. Rahoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rahoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.